A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script is in the house.

0: nem kopik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: Élénkült a boltok forgalma júliusban, rekord résztvevő fut a Vízer félmaratonon, többször megnövekszik a felhőzet, Demeter Dia vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csaknem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Már elérhetők a Kutatók éjszakája idei programjai. Szeptember 25-én és 26-án országszerte több mint 200 intézmény várja az érdeklődőket. Kutatóintézetek, egyetemek, iskolák, könyvtárak és vállalatok összesen 1000-nél is több ingyenes programmal készülnek. Lesznek látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is. További részletek a Kutatók éjszakája hivatalos honlapján. Több mint 500 000 hektárnyi terület égett le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, derül ki az uniós erdőtűz információs rendszer adataiból. Az idei legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. A nyári erdőtüzek kialakulásához a rendkívüli szárazság és hőség is hozzájárult. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 000 neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
4: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 000 volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 000-re nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 000 magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8 500 külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
3: Északnyugat felől erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, azonban így is több órás napsütés várható, elszortan előfordulhat eső, záporeső, egyre nagyobb területen lesz majd élénk, erős az északias szél, 25 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, a délkeleti déli tájakon lesz majd a legmelegebb, holnap túlnyomóan napos, derült idő várható csapadék nélkül, de több helyen lesz majd élénk a szél, 25-30 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Három kategóriában pályázható az Alba Régia ösztöndíj. Hősképzés plusz lesz a mentőállomáson. Újra próbálkoznak az unokázós csalók a vármegyében. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kibővített életmentő programot tartanak hétfőn a székesfehérvári mentőállomáson. A Hősképzés Plusz keretében az érdeklődők megtanulhatják az újraélesztés alapvető lépéseit, valamint az automata külső defibrillátor használatát. Emellett betekintést nyerhetnek a szolgálat mindennapjaiba, valamint közelebbről is megismerhetik a járművek felszerelését. Pályaorientációs tájékoztatást is kaphatnak az egészségügyi hivatásokról, az elérhető munkakörökről és karrier lehetőségekről. A résztvevők azt is elsajátíthatják, miként ismerhető fel a hirtelen keringés megállás, és hogyan kell segítséget hívni. A helyes mellkaskompresszió lépéseit szintén begyakorolhatják, amelyet a szakemberek kiérkezéseig kell alkalmazni, közölte a város oldala. A gyakorlatorientált foglalkozás miatt a létszám korlátozott, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Három kategóriában hirdették meg az Alba Régia ösztöndíjat Székesfehérváron. A 2026-2027-es tanév első fél évére szóló támogatásra szeptember 25-ig lehet jelentkezni, közölte az FMC. Az egyik lehetőség azoknak szól, akik az előző évben meghatározott országos vagy nemzetközi tanulmányi, továbbá szakmai versenyen vettek részt. Az elért helyezéstől függően 30 vagy 60 ezer forint járhat. Külön kategóriát biztosítanak az Óbudai Egyetem Alba Régia karán, valamint a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén most kezdő, a feltételeknek megfelelő első féléveseknek. Ők 120 ezer forintra pályázhatnak. A székesfehérvári felsőoktatási hallgatói tanács tagjai 50 ezer forintot igényelhetnek. További részletek a város honlapján érhetők el. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyermekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezítheti. A Heimpár gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kor megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 4 óráig lehet rá regisztrálni. A részletekről Feres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónkban.
2: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan viszketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
1: Projekt héttel indult a tanév a székesfehérvári Deák Ferenc Technikumban és Szakképzőiskolában. A Deák a hazai tájakon elnevezésű program sorozatban a diákok Magyarország vármegyéivel, azok természeti, kulturális, turisztikai és történelmi értékeivel ismerkednek. Az intézmény minden évben egy átfogó témára épülő, rendhagyó foglalkozásokkal kezdi az oktatást. A kezdeményezés lehetőséget ad arra, hogy élmény alapú módon mélyüljön el az adott területen, számolt be róla a város oldala. Korábban a világ sokszínűségét, majd a hazánkban élő nemzetiségek történelmét és hagyományait fedezhették fel. A hét során közelebbről is megismerhették az egyes vidékek jellegzetességeit. Hétvégén ismét díszmadár kiállítás lesz Székesfehérváron. A 31. alkalommal megtartott eseményen több száz papagájt, egzótát, pintyet és más szárnyast lehet megtekinteni. Videóvetítésekkel, gyermekjátékokkal, helyszíni rajzpályázattal, arcfestéssel, valamint arapapagájos fotózkodással is készülnek, tájékoztat az FMC. A kínálatot kígyósimogató és további állatok bemutatása egészíti ki. A helyszínt faágakkal, térben elhelyezett figurákkal és dekorációkkal teszik látványosabbá. A programnak a VOKE Vörös Marti Mihály Művelődési Ház ad otthont. Számtalan elhagyott iparterülettel találkozhatunk a városokban. Az elhanyagolt, olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor lehetőséget is rejtenek. Hívja fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barnamezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
3: A már meglévő, használaton kívüli iparáltal okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
1: Mintegy 6000 hallgató kezdi meg a 2026-2027-es tanévet a Kodolányi János Egyetemen. A székesfehérvári kampusz évnyitóján az első évesek fogadalmat tettek. Az általános és pótfelvételi során 2000-re jutottak be az intézménybe, közülük közel 600-on Fehérváron tanulnak szeptembertől. Írja a város oldala, az oktatás Székesfehérváron és Budapesten zajlik. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Székesfehérváron. A permetezést szeptember 7-én napnyugta után végzik el a városban. Ha az időjárás ezt nem teszi lehetővé, kedden vagy szerdán pótolják az írtást. Tájékoztat a város oldala. A használt szer kis mennyiségben kerül a környezetbe, és az érzékenyebb rovarokat pusztítja el. Emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A méhészeket arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Ismét unokázus módszerre próbálják megtéveszteni az időseket Fehérvár megyében. Az elkövetők bajba jutott rokonnak, rendőrnek vagy ügyvédnek adják ki magukat, majd sürgetéssel pénzt vagy ékszereket igyekeznek kicsalni. Gyakran azt állítják, hogy a hozzátartozó balesetet okozott, kórházba vagy őrizetbe került, ezért azonnali segítségre szorul. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán arra figyelmeztet, hogy ilyen esetben szakítsuk meg a beszélgetést, majd a megszokott számon keressük meg család. Tagunkat. Érdemes olyan ellenőrző kérdéseket is feltenni, amelyekre egy idegen nem tudhatja a választ. Ismeretlennek sem készpénzt, sem egyéb értéket nem szabad átadni, hivatalos személy ugyanis így módon nem kér ilyesmit. Ha mégis megtörtént a baj, haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. Veszélybe sodorta a hazai mélyállományt a szélsőséges időjárás, valamint a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
4: A természetben nincsen nektár és virágbor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel, azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhpocsalás pusztulás várható az országban.
1: A női lét sokszínűségét bemutató fotópályázatot hirdettek amatőröknek. A Nők Ezer Arca című felhívást a Pink Velencei Női Kör és az Együtt a Nők Alapítvány tettek közzé. Korhatár nélkül lehet jelentkezni, mindenki legfeljebb 3 képpel nevezhet. Olyan felvételeket várnak, amelyek egyedi módon ábrázolják a nőiességet. Legyen szó anyaságról, hivatásról, sportról, kreativitásról, erőről, érzékenységről vagy egy hétköznapi pillanatról, írja a Velencei Híradó. A beérkezett munkákat 5 tagú zsűri értékeli, többek között eredetiség, kompozíció, érzelmi hatás és a közvetített üzenet alapján. Az anyagokat szeptember 6-áig lehet online beküldeni. Az eredményhirdetést, valamint a legjobb fotókból összeállított tárlat megnyitóját október 10-én tartják a Kápolnásnyéki Művelődési Házban. A kiállítás ezt követően több településre is ellátogat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton hidegfront érkezik, erősen megnövekszik a felhőzet. Délután ismét hosszabb időre kisüt a nap, az északnyugati szél eközben megélénkül. A csúcshőmérséklet még 28 fok körül alakulhat, estére azonban jóval hűvösebb lesz. Vasárnap száraz, napos idő várható, 25 fokos maximummal. A jövő hét elején átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés. A hét közepétől viszont csapadékra is van esély.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Szeptember 5-e van szombat, túl vagyunk az első heten, visszarázódunk a régi kerékvágásba, ugyanis a nyári szünetnek vége, úgyhogy ez nekünk is szülőknek hozott egy új életet. No de a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk a Linkin Parkkal, ez az In The End.
0: Best

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Legjobb zenék. Zenék. Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Best FM a legjobb zenék, ez volt a When You Are Gone, Mel C-től és Bryan Adams-től duettben érkeztek. Gondolom mindenkinek kicsit megterhelő volt ez a hét, ugyanis vissza kellett rázódni a szokott kerékvágásba a nyári szünet után, és hát ez a szülőknek is mindig egy új feladat szokott lenni. Most a hétvégén még kicsit élvezhetjük azt, hogy visszatér a nyár. Nagyon remélem, hogy ez majd az időjárásban is meg fog mutatkozni. Én hozom a legjobb zenéket, hogy biztos jól induljon a reggel. Itt lesz velem a Madison Avenue felvétel, a Don't Call Me Baby hamarosan, de most Eddie Annal és a Beautiful Things-szel megyünk tovább itt.

0: Best FM a legjobb zenék. A Madison Avenue-val ébredhettünk, ez volt a Don't Call Me Baby. Szép reggelt mindenkinek. Szeptember 5-e van szombat, a névnaposok, a Lőrincek és a Viktorok, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon lenne 80 éves Freddie Mercury, a Queen együttes indiai származású angol énekese, mert hogy 1946. szeptember 5-én született, és a mai napon van a jótékonysági világnap is. A reggel témáival pedig hamarosan érkezek, addig is a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé, csak tartunk egy rövid szünetet, és már is jön Akon, a Dangerous-szel majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hősképzés plusz tartanak a mentőállomáson. Új funkciót kaphatnak az egykori iparterületek. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Kibővített életmentő programot tartanak hétfőn a székesfehérvári mentőállomáson. A Hősképzés Plusz keretében az érdeklődők megtanulhatják az újraélesztés alapvető lépéseit, valamint az automata külső defibrillátor használatát. Emellett betekintést nyerhetnek a szolgálat mindennapjaiba, valamint közelebbről is megismerhetik a járművek felszerelését. Pályaorientációs tájékoztatást is kaphatnak az egészségügyi hivatásokról, az elérhető munkakörökről és karrier lehetőségekről. A résztvevők azt is elsajátíthatják.

0: Miként ismerhető fel a hirtelen keringés megállás, és hogyan kell segítséget hívni. A helyes mellkaskompresszió lépéseit szintén begyakorolhatják, amelyet a szakemberek kiérkezéseikkel alkalmazni, közölte a város oldala. A gyakorlatorientált foglalkozás miatt a létszám korlátozott, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Számtalan elhagyott iparterülettel találkozhatunk a városokban. Az elhanyagolt, olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor lehetőséget is rejtenek. Hívja fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barnamezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
1: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
0: Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Székesfehérváron. A permetezést szeptember 7-én napnyugta után végzik el a városban. Ha az időjárás ezt nem teszi lehetővé, kedden vagy szerdán pótolják az írtást. Tájékoztat a város oldala. A használt szer kis mennyiségben kerül a környezetbe, és az érzékenyebb rovarokat pusztítja el. Emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A méhészeket arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton hidegfront érkezik, erősen megnövekszik a felhőzet. Délután ismét hosszabb időre kisüt a nap, az északnyugati szél eközben megélénkül. A csúcshőmérséklet még 28 fok körül alakulhat, estére azonban jóval hűvösebb lesz. Vasárnap száraz, napos idő várható, 25 fokos maximummal. A jövő hét elején átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés. A hét közepétől viszont csapadékra is van esély.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Karamell és a Használd a szívedet. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy jövök a mai reggel témáival. Hát már mondom is, 7 óra után jön a Több mint testőr című film. Tudjuk, Whitney Houston játszotta benne a főszerepet. Az első filmes debütálása volt az énekesnőnek, és lehet, hogy az utolsó is, de ebben nem vagyok biztos. Minden esetre kassza siker volt akkor is, úgyhogy most erre tekintünk vissza.

1992-ben utazunk el. Aztán 8 órakor pedig Dr. Dre jön, a rapper azt állítja, hogy a mesterséges intelligencia zenészek új eszköze lehet, és nagyon jó fegyver, és egyáltalán nem hátráltat senkit, úgyhogy jönnek a részletek. És egy kulisszatitkot is egyébként elhoz, hogy régen is használtak ilyet, méghozzá Timbaland-del. Úgyhogy ez is nagyon érdekes. Aztán 9 óra után a sportrovatban pedig Lionel Messiről fogunk beszélni, aki szögre akasztotta a cipőt a válogatottnál, úgyhogy szerintem lassan majd a klub érában is ez meg fog történni. No, de a válogatottat végig fogjuk nézni elejétől a végéig. Egyébként annyi érdekességet már most elárulok, hogy Budapesten debütált a világsztár a válogatottba, úgyhogy igen, ez van előttünk, na meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Ebbe az órában még biztos, hogy itt lesz velem Amy Winehouse, na meg a Savage Garden, a Truly Medley Deeply-vel érkezik most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 7 óra után a nap első témáját hozom, ami Whitney Houstonnal kapcsolatos. A több mint Testőr című filmben debütált, mint színésznő, és Mick Jackson írta ez a forgatókönyvet, kassza siker lett, 92-re tekerjük vissza az óránkat, ugyanis valami újdonság terült ki erről a filmről, valami újabb rekord, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, itt lesz maga a szupersztár is, Whitney Houston, méghozzá a Step by Step-el majd a következő órában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont.
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan.
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
8: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag 3 eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medőföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból Istvánfitól ered. A Sóstó a Sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet duzzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér-megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990 novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: A székesfehérvári Budenz ház középkori alapokra épült, névadója pedig az egykori lakója, a kiváló finnugor nyelvész, az összehasonlító nyelvészet megteremtője Budenz József volt. A 18. századi polgárház kétszintes lakóház, amelyben ma Ibl Ervin művészettörténésznek a múzeumra hagyományozott gyűjteménye látható. Ebben csodálatos bútorok, porcelánok, kis plasztikák és festmények láthatóak, amelyek elvarázsolják a szemlélődőket. Az Ibl család a 18. század elején került Magyarországra, Ausztriából. A leghíresebb családtag Ibl Miklós építész. Nevéhez olyan épületek fűződnek, mint a budapesti Várkert bazár és az Operaház. Székesfehérváron pedig a mai Vörösmarty téren az 1860 és 65 között épült jellegzetes házak. A Budenz házban Ibl Ervin dolgozó szobája mellett Ibl Miklós tervrajz szekrénye és Munkácsi Mihály karossz széke is megtalálható.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Újra próbálkoznak az unokázós csalók a Vármegyében. Nehéz helyzetbe kerültek a magyar méhészek. Várják a jelöléseket a díszpolgári címre és a velencei oklevélre. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ismét unokázus módszere próbálják megtéveszteni az időseket Fejérvár megyében. Az elkövetők bajba jutott rokonnak, rendőrnek vagy ügyvédnek adják ki magukat, majd sürgetéssel pénzt vagy ékszereket igyekeznek kicsalni. Gyakran azt állítják, hogy a hozzátartozó balesetet okozott, kórházba vagy őrizetbe került, ezért azonnali segítségre szorul. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán arra figyelmeztet, hogy ilyen esetben szakítsuk meg a beszélgetést, majd a megszokott számon keressük meg családtagunkat. Érdemes olyan ellenőrző kérdéseket is feltenni, amelyekre egy idegen nem tudhatja a választ. Ismeretlennek sem készpénzt, sem egyéb értéket nem szabad átadni, hivatalos személy ugyanis így módon nem kér ilyesmit. Ha mégis megtörtént a baj, haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyermekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezítheti. A Heimpár gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kor megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 4 óráig lehet rá regisztrálni. A részletekről Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónkban.
10: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan vizgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
9: Javaslatokat várnak az idei kitüntetések díjazottjaira Velencén. Díszpolgári címet a településhez kötődő, széles körben elismert ember, Velencéért oklevelet pedig a helyiekért kiemelkedő munkát végző személy vagy szervezet kaphat, írja a város közösségi oldala. Az indoklással ellátott ajánlásokat szeptember 15-ig lehet benyújtani. Az elismeréseket az október 23-ai ünnepségen adják át. Szombaton hidegfront érkezik, erősen megnövekszik a felhőzet. Délután ismét hosszabb időre kisüt a nap, az északnyugati szél eközben megélénkül. A csúcshőmérséklet még 28 fok körül alakulhat, estére azonban jóval hűvösebb lesz. Vasárnap száraz, napos idő várható, 25 fokos maximummal. A jövő hét elején átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés. A hét közepétől viszont csapadékra is van esély.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es olyan. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jön Whitney Houston, ugyanis szerepelt a Több mint testőr című filmben főszereplőként, és hát a 92-es film kassza siker lett, úgyhogy erről hozok néhány részletet, mert hogy egy újabb rekord is fűződik a filmhez, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A Moving Too Fast-tel indulunk a mikrofonnál, Horváth Zoltán, hogy 7 óra múlva.

Kiss FM a legjobb zenék, a Több mint testőr minden idők legkelendőbb filmzenei albuma és siker musicalje lett. Whitney Houston és Kevin Costner főszereplésével készült el 1992-ben a romantikus thriller. Ez nem csak a mozikban vált kulturális jelenségé, hanem a zeneiparban is megdöbbentő rekordot állított fel, később pedig a londoni West Enden élett újjá musical formájában. A mozifilmből a globális sikerig Mick Jackson rendezte, ebben debütált ugye Whitney Houston mint színész, a hollywoodi sztárnak számító Kevin Costner oldalán. A kiemelkedő bevétel 25 millió dolláros költségvetéssel több mint 411 millió dolláros bevétel termelt, és Oscar jelölést is kapott. A rekordot döntő filmzenei album. A soundtrack több mint 45 millió példányban kelt el világszerte, ezzel hivatalosan is minden idők legkelendőbb zenei film albumá vált. Az album húzódala az I Will Always Love You, Dolly Parton 1973-as dalának feldolgozása, ez most azért olyan szívcsavaró, mert nemrégiben hunyt el Dolly Parton is, 14 héten át vezette a Billboard slágerlistáját, a lemezen olyan további klasszikusok szerepeltek, mint az I Have Nothing, a Run to You, vagy az I'm Every Moment. A színpadon pedig musical formájában láthattuk meg 2012-ben Londonban, West Enden. A darabot az énekesnő halála után néhány hónappal mutatták be, kivépített repertoárban a filmzene mellett olyan plusz slágerek is felcsendültek benne, mint az I Wanna Dance With Somebody, a Greatest Love of All és a Saving All Love My For You. Hát azért ez nem semmi. Whitney Houston tudjuk, hogy valami eszméletlen énekesnő volt, és nemrégiben debütált a film is róla. Ebből megtudhattuk, hogy ő maga kérte meg a menedzserét, hogy hagyd legyen egy filmben főszereplő vagy szereplő. És így jött a megkeresés ehhez a projekthez, ami tökéletesen illett hozzá, és nem is beszélve Kevin Costnerhez, aki zseniálisan egészítette ki Whitney Houstont. Nagy páros volt ez a mozivásznon, és hát meg is volt az eredménye. Most ennyit az emléke visszatekertük az időket a 90-es évekbe, és maradunk is ott még hozzá, szintén Whitney Houstonnak köszönhetően, ugyanis hamarosan hozom majd az ébredés és a napindítás mellé a Step by Step-et tőle, most viszont Lil' Kim és Christina Aguilera közösével megyünk tovább, ez a Can't Hold Us Down most itt a Best-en.

0: Best of a legjobb zenék, az El kell, hogy engedj még hozzá, Hogyan tudnék élni nélküled című filmhez készítették el ezt az átdolgozást Demjén Ferenc slágeréből, Marics Petiék, Ember Márk, Bras Bence, sokan vannak benne, minden esetre ezzel ébredhettünk, szép napot, szép reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 5-e van szombat, a névnaposok a Lőrincek és a Viktorok, Isten értesse az ünnepelteket, és ma lenne 80 éves Freddie Mercury, a Queen együttes indiai származású énekese, frontembere, ugyanis 1946-ban született ezen a napon, és hát szerintem rengetegen szívesen látnák még most is az élők sorai között a világsztárt. És hát tudjuk nagyon jól, hogy amikor 40 éves volt, akkor járt itt Magyarországon 1986-ban, és az is minden magyar embernek egy tök nagy élmény volt, hogy a Queen együttes itt lehetett még akkor az Átkosban, és hát nem beszélve arról, hogy készítettek egy dokumentumfilmet, és azt most felújították, úgyhogy azt is nem sokára majd lehet látni ilyen szép felújított változatban, és magát a koncertet is, amit itt adott a Queen együttes Budapesten, még annó a Népstadionban. Úgyhogy hát ezek vannak, ami a Queen együttessel kapcsolatos, és még egyébként a jótékonysági világnap is a mai napon van. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, az ébredés és a napindítás mellé hamarosan itt lesz velem a hírek után majd Lutricia McLean és az Ain't That Just The Way.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Három kategóriában pályázható az Alba Régia ösztöndíj. Díszmadár kiállítás van a hétvégén a Vokeműfházban. Projekthéttel indult a tani vadeákban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Három kategóriában hirdették meg az Alba Régia ösztöndíjat Székesfehérváron. A 2026-2027-es tanév első fél évére szóló támogatásra szeptember 25-éig lehet jelentkezni, közölte az FMC. Az egyik lehetőség azoknak szól, akik az előző évben meghatározott országos vagy nemzetközi tanulmányi, továbbá szakmai versenyen vettek részt. Az elért helyezéstől függően 30 vagy 60 ezer forint járhat. Külön kategóriát biztosítanak az Óbudai Egyetem Alba Régia karán, valamint a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén most kezdő, a feltételeknek megfelelő első féléveseknek. Ők 120 ezer forintra pályázhatnak. A székesfehérvári felsőoktatási hallgatói tanács tagjai 50 ezer forintot igényelhetnek. További részletek a város honlapján érhetők el. Hétvégén ismét díszmadár kiállítás lesz Székesfehérváron. A 31. alkalommal megtartott eseményen több száz papagájt, egzótát, pintyet és más szárnyast lehet megtekinteni. Videóvetítésekkel, gyermekjátékokkal, helyszíni rajzpályázattal, arcfestéssel, valamint arapapagájos fotózkodással is készülnek, tájékoztat az FMC. A kínálatot kígyósimogató és további állatok bemutatása egészíti ki. A helyszínt faágakkal, térben elhelyezett figurákkal és dekorációkkal teszik látványosabbá. A programnak a Voke Vörös Marti Mihály Művelődési Ház ad otthont. Projekthéttel indult a tanév a székesfehérvári Deák Ferenc Technikumban és Szakképzőiskolában. A Deák a hazai tájakon elnevezésű program sorozatban a diákok Magyarország vármegyéivel, azok természeti, kulturális, turisztikai és történelmi értékeivel ismerkednek. Az intézmény minden évben egy átfogó témára épülő, rendhagyó foglalkozásokkal kezdi az oktatást. A kezdeményezés lehetőséget ad arra, hogy élmény alapú módon mélyüljön el az adott területen, számolt be róla a város oldala. Korábban a világ sokszínűségét, majd a hazánkban élő nemzetiségek történelmét és hagyományait fedezhették fel. A hét során közelebbről is megismerhették az egyes vidékek jellegzetességeit. Szombaton hidegfront érkezik, erősen megnövekszik a felhőzet. Délután ismét hosszabb időre kisüt a nap, az északnyugati szél eközben megélénkül. A csúcshőmérséklet még 28 fok körül alakulhat, estére azonban jóval hűvösebb lesz. Vasárnap száraz, napos idő várható, 25 fokos maximummal. A jövő hét elején átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés. A hét közepétől viszont csapadékra is van esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best of FM a legjobb zenék, ez volt a Scandalous a Mystic-től, velük ébredhettünk, és a reggeli kávé mellé 8 óra után hamarosan érkezek majd a következő témával, ami Dr. Dre-val kapcsolatos, de még nem lövök le több poént róla, viszont az óra végéig még bekészítettem pár legjobb zenét, ugyanis ezek szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az a Pitbull, aki úgy néz ki teljesen, mint a Men in Black-be lépett volna be, ugyanis öltön, nyakkendő, meg minden ilyesmi, és egy hatalmas nagy trend övezi mindezt, mert egyébként a koncertjeire így járnak bulizni az emberek, hogy öltönyben, nyakkendőben és még ilyen kopasz, sima fejbőrt is felvesznek a fejükre, és hogyha már a Men in Black előkerült, akkor a közvetlen folytatás viszont Will Smith-é, és hozzuk ennek a betét dalát. A Men in Black jön most ide a Bestre, az ébredés és a nap.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig majd Dr. Dre érkezik, aki most azt állítja, hogy a mesterséges intelligencia zenészek új eszköze, és egyáltalán nem árt nekik, úgyhogy jönnek a részletek erről, na meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. 8 óra után itt lesz velem Cooney Williams és a World Celebration is például.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár. Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás,
5: a Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
7: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthorták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Hősképzés plusz tartanak a mentőállomáson. Új funkciót kaphatnak az egykori iparterületek. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. kibővített életmentő programot tartanak hétfőn a székesfehérvári mentőállomáson. A Hősképzés Plusz keretében az érdeklődők megtanulhatják az újraélesztés alapvető lépéseit, valamint az automata külső defibrillátor használatát. Emellett betekintést nyerhetnek a szolgálat mindennapjaiba, valamint közelebbről is megismerhetik a járművek felszerelését. Pályaorientációs tájékoztatást is kaphatnak az egészségügyi hivatásokról, az elérhető munkakörökről és karrier lehetőségekről. A résztvevők azt is elsajátíthatják, miként ismerhető fel a hirtelen keringés megállás, és hogyan kell segítséget hívni. A helyes mellkas kompresszió lépéseit szintén begyakorolhatják, amelyet a szakemberek kiérkezéseig kell alkalmazni, közölte a város oldala. A gyakorlatorientált foglalkozás miatt a létszám korlátozott, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Számtalan elhagyott iparterülettel találkozhatunk a városokban. Az elhanyagolt, olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor lehetőséget is rejtenek. Hívja fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barnamezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
10: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
9: Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Székesfehérváron. A permetezést szeptember 7-én napnyugta után végzik el a városban. Ha az időjárás ezt nem teszi lehetővé, kedden vagy szerdán pótolják az írtást. Tájékoztat a város oldala. A használt szer kis mennyiségben kerül a környezetbe, és az érzékenyebb rovarokat pusztítja el. Emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A méhészeket arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton hidegfront érkezik, erősen megnövekszik a felhőzet. Délután ismét hosszabb időre kisüt a nap, az északnyugati szél eközben megélénkül. A csúcshőmérséklet még 28 fok körül alakulhat, estére azonban jóval hűvösebb lesz. Vasárnap száraz, napos idő várható, 25 fokos maximummal. A jövő hét elején átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés. A hét közepétől viszont csapadékra is van esély.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 5-e van, szombat, és ebben az órában Dr. Dre-vel foglalkozunk, aki azt állítja, hogy a mesterséges intelligencia zenészek új eszköze, és egyáltalán nem árt nekik. Úgyhogy jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Sophie Alix Backstory-kkal kezdünk, ez a Groove Jam.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A 7-szeres Grammy-díjas producer Dr. Dre határozottan kiállt a mesterséges intelligencia zeneipari alkalmazása mellett. Meglátása szerint a mesterséges intelligencia nem a kreativitás helyettesítője vagy a fenyegetés, hanem az innovatív eszköz, amivel megfelelő kézben tágíthatjuk az alkotás lehetőségeit. Dr. Dre azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia ahhoz hasonlít, mint amikor anno a szintetizátorok és a dobgépek betörtek a piacra, és hát bizony féltek tőle az emberek, de azt mondja, hogy az ellenkezőek csak az újdonságtól félnek, és nem kellett izgulni, a szintik meg a dobgépek se vették el az emberek munkáit, csak megkönnyítették. A producer elmondása szerint a zeneiparban már rengetegen aktívan támaszkodnak a technológiára, sőt, a 4-szeres Grammy-díjas Timbalandot is titkos, mesterséges intelligencia használó producerek közé sorolja. Aggályok pedig nyilván vannak bennünk, ugyanis jogi vitát is felvetez, és tudjuk nagyon jól, hogy a munkahelyeket automatizálja, úgyhogy nem véletlenül sokak fejébe van kérdőjel a mesterséges intelligenciával szembe, de úgy néz ki, hogy Dr. Dre nyugodt. Folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel, és jön egy olyan producer, aki bizony rengeteget használta ezt, már mint Dr. Dre állítása szerint, ugyanis Timbaland jön, a 4-szeres Grammy-díjas méghozzá az oldalán Justin Timberlake-kel, és meghallgatjuk a Sexy Back-et most itt a Besten az ébredést és a napindítást.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Nelly Furtado és James Morrisons közöse, a Broken Strings. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. A mai napon a Lőrincek és a Viktorok a névnaposok, Isten értesse őket, mert hogy szeptember 5-e van, és 1946-ban született Freddie Mercury a mai napon, úgyhogy 80 éves lenne a Queen frontembere. Ugye Indiába született, angol énekes, és hát zseniális, imádjuk, amit ő a Queennel közösen letett az asztalra, és nagyon sokan látnák még most is az élő sorai között ezt az embert, nem véletlenül. Egyébként a jótékonysági világnap is a mai napon van. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást, csak tartok egy rövid szünetet, jönnek a friss hírek, infók, utána pedig Janet Jackson varázsol majd minket el, a That's the Way Love Goes-zal fog minket ébreszteni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Újra próbálkoznak az unokázós csalók a Vármegyében. Nehéz helyzetbe kerültek a magyar méhészek. Várják a jelöléseket a díszpolgári címre és a velencei oklevélre. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ismét unokázós módszerrel próbálják megtéveszteni az időseket Fehérvár megyében. Az elkövetők bajba jutott rokonnak, rendőrnek vagy ügyvédnek adják ki magukat, majd sürgetéssel pénzt vagy ékszereket igyekeznek kicsalni. Gyakran azt állítják, hogy a hozzátartozó balesetet okozott, kórházba vagy őrizetbe került, ezért azonnali segítségre szorul. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán arra figyelmeztet, hogy ilyen esetben szakítsuk meg a beszélgetést, majd a megszokott számon keressük meg család tagunkat. Érdemes olyan ellenőrző kérdéseket is feltenni, amelyekre egy idegen nem tudhatja a választ. Ismeretlennek sem készpénzt, sem egyéb értéket nem szabad átadni, hivatalos személy ugyanis így módon nem kér ilyesmit. Ha mégis megtörtént a baj, haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyermekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezítheti. A Heimpár gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 4 óráig lehet rá regisztrálni. A részletekről Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónkban.
2: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan rizketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
1: Javaslatokat várnak az idei kitüntetések díjazottjaira Velencén. Díszpolgári címet a településhez kötődő, széles körben elismert ember, Velencéért oklevelet pedig a helyiekért kiemelkedő munkát végző személy vagy szervezet kaphat, írja a város közösségi oldala. Az indoklással ellátott ajánlásokat szeptember 15-ig lehet benyújtani. Az elismeréseket az október 23-ai ünnepségen adják át. Szombaton hidegfront érkezik, erősen megnövekszik a felhőzet. Délután ismét hosszabb időre kisüt a nap, az északnyugati szél eközben megélénkül. A csúcshőmérséklet még 28 fok körül alakulhat, estére azonban jóval hűvösebb lesz. Vasárnap száraz, napos idő várható, 25 fokos maximummal. A jövő hét elején átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés. A hét közepétől viszont csapadékra is van esély.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék. Beyoncéval ébredhettünk, ez volt a Hello, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan jön majd a sportrovat 9 óra után, de addig is, hogy mi lesz benne, azt hamarosan elárulom, de hozom addig a legjobb zenéket, az óra végéig bekészítettem. Curtis és Király Viktor közösét, ez lesz majd a Mehet a tánc, most pedig érkezik Madonna, és szól a Woog, most itt a Best Dance.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sport kerül terítékre, mindig a sportrovatban, a mai napon pedig Lionel Messiről lesz szó, aki felakasztotta a cipőt, mármint ami a válogatottságot illeti, ugyanis visszavonult az argentin válogatottól, jönnek a részletek az elejétől a végéig, ugyanis Budapesten debütált annó Lionel Messi a Puskás Ferenc stadionba. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Coolio is a 1-2-3-4-ra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az auchan.hu-n. Irányoz Auchan, spórolj okosan!
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás,
4: a Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
4: Reklámot hallottak.
0: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Az élet a tét. Ezzel a mondattal hívja fel a figyelmet a biztonsági öv használatának fontosságára a rendőrség. Magyarországon 47 éve kötelező a biztonsági öv használata a gépjárművekben, 1994 óta pedig a hátsó ülésen utazóknak is kötelező az öveket becsatolni, akár lakott területen belül, akár kívül tartózkodjanak. Szigorú szabályozás vonatkozik a biztonsági övek használatára, amelyek rengeteg közlekedési balesetben játszanak életmentő szerepet. Ugyan nem előzi meg a baleseteket, viszont mérsékelheti annak következményeit. A passzív biztonság egyik fő alapeszközéről van szó, amelynek használatával jó eséllyel megakadályozható, hogy kizuhanjunk az autóból, illetve az utastérben is megóvhat minket a súlyosabb sérülésektől, olvasható a polisz.hu-n. Éppen ezért ne legyünk restek, indulás előtt becsatolni az övünket, hogy magunkat és másokat is biztonságban tudjunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika butorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Három kategóriában pályázható az ABBA Régia ösztöndíj. Díszmodár kiállítás van a hétvégén a Voke Műfázban. Projekthéttel indult a Tanévadeákban. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Három kategóriában hirdették meg az ABBA Régia ösztöndíjat Székesfehérváron. A 2026-2027-es tanév első fél évére szóló támogatásra szeptember 25-éig lehet jelentkezni, közölte az FMC. Az egyik lehetőség azoknak szól, akik az előző évben meghatározott országos vagy nemzetközi tanulmányi, továbbá szakmai versenyen vettek részt. Az elért helyezéstől függően 30 vagy 60 ezer forint járhat. Külön kategóriát biztosítanak az Óbudai Egyetem Albarégi a Karán, valamint a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén most kezdő, a feltételeknek megfelelő első féléveseknek. Ők 120 ezer forintra pályázhatnak. A székesfehérvári felsőoktatási hallgatói tanács tagjai 50 ezer forintot igényelhetnek. További részletek a város honlapján érhetők el. Hétvégén ismét díszmadár kiállítás lesz Székesfehérváron. A 31. alkalommal megtartott eseményen több száz papagájt, egzótát, pintyet és más szárnyast lehet megtekinteni. Videóvetítésekkel, gyermekjátékokkal, helyszíni rajzpályázattal, arcfestéssel, valamint arapapagájos fotózkodással is készülnek, tájékoztat az FMC. A kínálatot kígyó simogató és további állatok bemutatása egészíti ki. A helyszínt faágakkal, térben elhelyezett figurákkal és dekorációkkal teszik látványosabbá. A programnak a VOKE Vörös Marti Mihály Művelődési Ház ad otthont. Projekt héttel indult a tanév a székesfehérvári Deák Ferenc Technikumban és Szakképzőiskolában. A Deák a hazai tájakon elnevezésű program sorozatban a diákok Magyarország vármegyéivel, azok természeti, kulturális, turisztikai és történelmi értékeivel ismerkednek. Az intézmény minden évben egy átfogó témára épülő, rendhagyó foglalkozásokkal kezdi az oktatást. A kezdeményezés lehetőséget ad arra, hogy élmény alapú módon mélyüljön el az adott területen, számolt be róla a város oldala. Korábban a világ sokszínűségét, majd a hazánkban élő nemzetiségek történelmét és hagyományait fedezhették fel. A hét során közelebbről is megismerhették az egyes vidékek jellegzetességeit. Szombaton hidegfront érkezik, erősen megnövekszik a felhőzet. Délután ismét hosszabb időre kisüt a nap, az északnyugati szél eközben megélénkül. A csúcshőmérséklet még 28 fok körül alakulhat, estére azonban jóval hűvösebb lesz. Vasárnap száraz, napos idő várható, 25 fokos maximummal. A jövő hét elején átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés. A hét közepétől viszont csapadékra is van esély.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jön Lionel Messi a sportrovatban, ugyanis szögre akasztotta a cipőt, ami a argentin válogatottat illeti, úgyhogy végignézzük az életszakaszát a válogatottnál, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az E17, az It's Alright-tal, na meg Marc Anthony, ugyanis az I Need to Know-val indulunk a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt!
5: Best FM!

We out. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best of a legjobb zenék, minden idők egyik legkiválóbb labdarúgója. A 39 éves Lionel Messi Instagram oldalán jelentette be, hogy pályafutása során másodszor ezúttal véglegesen búcsút int a nemzeti csapatnak. A világbajnok támadó hálás szívekkel köszönt el, kiemelve, hogy eljött az az idő, át kell adni a helyét egy fiatalabb generációnak. Messi hosszú személyes hangvételű üzenetben mondott köszönetet a szurkolóknak, családjának és csapattársainak az elmúlt 20 évért. Az argentin zseni 2005. augusztusában debütált, éppen Budapesten a magyar válogatott ellen mutatkozott be a felnőtt nemzeti csapatban. Igaz, debütálása rendhagyóra sikerült, hiszen 47 másodperc után kiállították, 18-as messzámot viselt, ezt azért tudom, nincs egyébként ideírva, de a szerencsés számom, és ez úgy nagyon megragadt a fejemben. A pályafutása alatt 6 világbajnokságon szerepelt, melyek közül 2022-ben Katarban ért el a csúcsot, emellett 2023-as olimpiai bajnoki címet és 2 Copa Amerikát is nyert hazájának, miután a 2006-os lemondást követően mégis a folytatás mellett döntött. A válogatott csapatkapitány elképesztő számokkal távozik, 207 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 125 gólt szerzett, és 68 gólpasszt osztott ki társainak. Azért ez nem semmi. Szerintem nem csak Argentína, hanem az egész világ sokat köszönhet ennek a zseninek, Lionel Messinek, és reméljük, hogy a klubfutballt még nem most fogja félretenni és abbahagyni, és még egy picit láthatjuk, ahogy a labdával bánik, mert az valamilyen zseniális. Az ébredést meg a napindítást pedig természetesen a legjobb zenékkel folytatom, magunk mögött hagyjuk a sportot, jön Coolio is az 1-2-3-4-jel, tehát 1-2-3-4, megtanulunk angolul számolni, viszont a közvetlen folytatás egy másik 90-es évek felejthetetlen slágeréjé. Az E17 gondoskodik most erről, méghozzá az It's Alright-tal, most itt a Besten. Don't you

Eztakam a legjobb zenék, ez volt Coolio és a 1-2-3-4, egy zseniális funky klasszikus, és funkizmus majd még hozzá a Well Hello-val, és Tiden is ott lesz az oldalukon, hamarosan jön majd a Disco Club, most viszont egy klub klasszikust hallgatjuk meg, ugyanis Eric Fritz érkezik most.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk. Indul a Best hétvége, dübörögnek a legjobb zenék. Itt lesz velem Edwin Collins és a Girl Like You, méghozzá hangulat felelősként többek között majd 10 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hősképzés pluszt tartanak a mentőállomáson. Új funkciót kaphatnak az egykori iparterületek. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kibővített életmentő programot tartanak hétfőn a székesfehérvári mentőállomáson. A Hősképzés Plusz keretében az érdeklődők megtanulhatják az újraélesztés alapvető lépéseit, valamint az automata külső defibrillátor használatát. Emellett betekintést nyerhetnek a szolgálat mindennapjaiba, valamint közelebbről is megismerhetik a járművek felszerelését. Pályaorientációs tájékoztatást is kaphatnak az egészségügyi hivatásokról, az elérhető munkakörökről és karrier lehetőségekről. A résztvevők azt is elsajátíthatják, miként ismerhető fel a hirtelen keringés megállás, és hogyan kell segítséget hívni. A helyes mellkaskompresszió lépéseit szintén begyakorolhatják, amelyet a szakemberek kiérkezéseig kell alkalmazni, közölte a város oldala. A gyakorlatorientált foglalkozás miatt a létszám korlátozott, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Számtalan elhagyott iparterülettel találkozhatunk a városokban. Az elhanyagolt, olykor illegális szemét lerakóvá váló területek ugyanakkor lehetőséget is rejtenek. Hívja fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barnamezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
2: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
1: Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Székesfehérváron. A permetezést szeptember 7-én napnyugta után végzik el a városban. Ha az időjárás ezt nem teszi lehetővé, kedden vagy szerdán pótolják az írtást. Tájékoztat a város oldala. A használt szer kis mennyiségben kerül a környezetbe, és az érzékenyebb rovarokat pusztítja el. Emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A méhészeket arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton hidegfront érkezik, erősen megnövekszik a felhőzet. Délután ismét hosszabb időre kisüt a nap, az északnyugati szél eközben megélénkül. A csúcshőmérséklet még 28 fok körül alakulhat, estére azonban jóval hűvösebb lesz. Vasárnap száraz, napos idő várható, 25 fokos maximummal. A jövő hét elején átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés. A hét közepétől viszont csapadékra is van esély.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 5-e van, szombat, és dübörögnek a legjobb zenék, ugyanis itt van a Best hétvége, és hangulatfelelősként bekészítettem már többek között Lisa Stanfieldet, a The Real Thing-el, de itt lesz Moni Love is az It's a Shame-mel, a kezdés pedig Robbie Williams-é, ez a The Road to Mandalay.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Éjjel ott várok rá Dr. Béresék átdolgozásában, és jön az a Lisa Stanfield, aki 1992. áprilisában megrendezett Freddie Mercury emlékkoncerten a Wembley stadionban előadta az I Want to Break Free-t, és hogy ezt miért mondom el? Azért, mert 80 éves lenne a Queen legendája a mai napon, Freddie Mercury, és egyébként a jótékonysági világnap is a mai napon van, úgyhogy így összefügg minden szeptember 5-éig, de most Lisa Stanfield érkezik, és nem az I Want to Break Free-vel, hanem a saját dalával, amit imádunk a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül. Jön a The Real Thing most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Viva Forever. Hát a Viva Forever-t, hogyha lefordítjuk, ez egy spanyol szó, azt jelenti, hogy éljen örökké. És ebben a dalban viszont arról van szó, hogy emlékezünk a fiatalkori szerelmekről és az idő múlásáról. Hát ezt nem engedi el Rihanna, ugyanis ő fiatalnak tartja magát, ugyanis a legfrissebb hírek szerint az énekesnő most bulizott méghozzá szülő hazájában, Barbadoson, ahol a helyi rendezvényen láthatták a rajongók és szétszette a házat. Hát nálunk is meg fogja ezt tenni, a rövid szünet után ugyanis ő érkezik az SOS-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM a legjobb zenék, jönnek a friss hírek, információk, és 11 óra után itt lesz velem az a Segi, aki bizony nagy munkában van, folyamatosan. Nem tette le a mikrofont, ugyanis júliusban jelent meg a legújabb dala, a Lookin' Lovely. Ezzel próbál most új hírnevet tenni a reggae világába, de mi nagyon szeretjük a régi dalait, és ezzel fog érkezni. Talán az egyik legnagyobb slágerével a következő órába, a Bombasztikkal hozza el majd a hétvége hangulatát.
2: I'm bombastic, really fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. O.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pánikban a hazai méhészek, még sosem láttak ilyet. Csapnivaló adminisztráció, több tonna gyümölcs ment a kukába. Elsumákolt Tipmix nyeremény, indul a vizsgálat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány december végéig meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, nem enyhítenek az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Szerinte az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén. A kormányfő közölte azt is, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi az ország határait és a magyar emberek pénzét. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály, eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a hazai termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel, ami már előrevetíti tavasszal nagy méhcsalád pusztulás várható az országban.
1: Nem volt gond a görögdinnye minőségével a nyáron, a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel viszont igen, mindezekért több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédők. Összesen mintegy 5 tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható. A hatóság tájékoztatása szerint több mint 400 helyszínen ellenőriztek munkatársaik, és nem csak a piacokon, üzletekben, hanem az útmenti árusítóhelyeken is. Eljárás indult a ki nem fizetett Tipmix nyeremény ügyében. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgálja, miért tagadták meg a 600 ezer forintot egy borsodi fogadótól. A férfi eltalálta, hogy a Newcastle focistája Anthony Elanga gólt szerez a Liverpool ellen, amiért a megjátszott összeg 100-szorosát ígérte a Tipmix, ám a pénzt nem tudta felvenni, és később a Szerencsejáték ZRT közölte, tévedésből a legalább 3 gól tartozó szorzót adták meg, ezért érvénytelenítették a fogadást. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, 2-től aztán melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai utazásunk utolsó órája következik. A mikrofonnál Horváth Zoltán, hogy elmúlt 11, szeptember 5-e van szombat, és a legjobb zenéket hozom, dübörög a Best hétvége olyan előadók társaságában, mint Segi, a Bombasztikkal érkezik majd, de itt lesz Ed Sheeran is, a She Works-el, na meg az Atomic Kitten, övéki a kezdés, a Tidy's High-jól indulunk.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, irány London és augusztus vége, és egy hatalmas nagy meglepetéssel zárult ott a nyár, mert hogy erről nem más gondoskodott, mint Craig David, aki egy kerti partin olyan hangulatba került, hogy a Notting Hill karneválon spontán megjelent, és előadta a Seven Days című slágerét a rajongók nagy örömére, és bizony-bizony hatalmas nagy ováció fogadta. Hát nálunk nem a kerti parti hangulatától inspirálva énekel most Craig David, és nem is a Seven Days című slágerét hozza el, hanem jön a Rewind most ide a Best Track.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Shaggy és a Bombastic. Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 5-e van szombat. A névnaposok, a Lőrincek és a Viktorok, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon lenne 80 éves Freddie Mercury, mert hogy 1946. szeptember 5-én született a Queen együttes volt frontembere, és egyébként a jótékonysági világnap is a mai napon van. Egy rövid szünet, aztán pedig még folytatom a legjobb zenékkel, ugyanis még egészen délig én gondoskodok róluk. A Buddy Records-el jövök majd vissza, és szól az I Like The Way.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Valmár, K. Kevin és Eller Junior közöse, volt pár alkalom, hát nekem már nincs több alkalmam, ugyanis el kell köszönnöm a mai napra, érkezik B. Németh Dia, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, méghozzá, hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek terítéken, méghozzá White Boy után Slim Fitnek köszönhetően ő az állandó szombati rezidensünk. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és megköszönöm a figyelmet, utoljára Eminem dalát indítom, ez a Lose Yourself, Viz Hall.
1: If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Épülő szélerőművek, szót kapnak az önkormányzatok is. Zöld oázisok lehetnek a tájsebekből. Óriási leépítésekre készül a német autógyártó. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elképzelhető, hogy már 2030 előtt megkezdhetik az áramtermelést az első új szélerőművek. Erről a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára beszélt. Tóth András szerint 2032-34 körül el lehet érni a 4000 megawatt plusz kapacitást. Hangsúlyozta, a befektetőknek be kell tartaniuk minden szabályt, így a környezetvédelemmel és zajszinttel kapcsolatos előírásokat is. Hozzátette, az önkormányzatok is beleszólhatnak majd a beruházások megvalósításába. Számtalan elhagyott iparterülettel találkozhatunk országszerte, az elhanyagolt, olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor komoly lehetőséget kínálnak. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
2: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
1: 50 ezer munkahely megszüntetésére készül a Volkswagen csoport. A német autógyártó koncern egyelőre nem közölt részleteket. A vállalatcsoportot megviselik a közelmúltban bevezetett amerikai vámok, és egyre erősödik a kínai konkurencia a világpiacon. A jövőben mindenhol karcsúsítanak, a felére vágják vissza a csoport modellkínálatát. Családi ünneplés után ittasan ült a volán mögé, és halálos balesetet okozott egy 77 éves férfi Tolnában, 90 helyett úgy 130-al hajtott, amikor kocsija irányíthatatlanná vált és fának rohant. Élettársa gyermekei és unokája ültek az autóban. Egy férfi meghalt, egy nő maradandó, a 7 éves gyermek pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Mindez 2 éve történt, most emeltek vádat a nyugdíjas ellen. Ha a dombóvári járás bíróság bűnösnek találja, a börtönbe kerülhet és eltilthatják a vezetéstől. Egyre több felhő lesz felettünk, mondom a részleteket. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek szeptember 5-e van. Ma Viktorokat és a Lőrinceket köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen titeket, dél volt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután, és ezen a szép őszi délutánon is a legjobb zenékkel készültem. A mikrofonnál Béné Media, ebben az órában például jön Fergie, a Super Stereo, most pedig a Dirty Dancing.
0: Best FM.

legjobb zenék az Around the World-el folytatjuk a francia Daft Punk 1997-es világslágerével, a duó első albumáról érkezik. A teljes dalban gyakorlatilag egyetlen mondatot hallunk, Around the World, amely ugye az album verzióban 144 alkalommal hangzik el. A dal a Daft Punk egyik legfontosabb korai sikere lett, és több ország dance listáján is az első helyig jutott, ezt szól most.

0: Beszefem a legjobb zenék, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Óvatosan ma is az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között. A főváros felé vezető sávokat ugye lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A Budapest felé vezető oldalon pedig a 22-es kilométernél lévő Sasfészek-tó pihenő helyen átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások. Ezeket az ellenkező irányban lévő pihenő helyen lehet igénybe venni. A terelő utat táblák jelzik. Hegyeshalom felé is érdemes figyelni, az M1-esen a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat ugyancsak sárga táblákkal jelzik. Budapest és Tatabánya között pedig az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, úgyhogy több helyen lassulás tapasztalható. Kitartás mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Robogunk tovább a legjobb zenékkel, de előtte jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom majd a VIP dalát is. Ez lesz a Keresem a lányt, és Mario Winans is velünk tart pár perc múlva, ezzel

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
1: Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem lesz áruhiány, ígérik a tojástermelők. Lengyel zarándokok újabb balesete, hadd sérült Zalában. Kenőpénzért forgalmi akcióban a fedett nyomozó. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Visszavetette a tartós hőség a hazai tojástermelést, de hiánytól nem kell tartanunk, ugyanakkor a takarmány beszerzésével kapcsolatos bizonytalanságok, illetve az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is sújtják az ágazat szereplőit. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy stabilan visszatudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon, kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Lengyel zarándokokat szállító busszal ütközött egy pótkocsis teherautó az éjszaka Zalalövő közelében. Hatan könnyebben megsérültek, 5 utas és a teherkocsi vezetője. A busz elgázolt egy az úttesten kóborló juhot, ezért bekapcsolt vészvillogóval félreállt. Vélhetően későn vette észre a veszteglő járművet a teherautó sofőrje, és belerohant. A buszon 53-an utaztak. Az éjszakát az Zalalövői általános iskola tornatermében töltötték. Várhatóan kora délután érkezik megértük a mentesítőjárat Lengyelországból, azzal utaznak majd haza. 65 000 forint kenőpénzért engedett át a műszaki vizsgán egy rossz állapotú autót az egyik vizsgaállomás vezetője. Egy fedett nyomozó buktatta le a férfit. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint beismerte a bűncselekményt, további vallomást azonban nem tett. Több mint 3 millió forintot, 3800 eurót, egy autót, valamint csekély mennyiségű kábítószergyanús anyagot foglaltak le otthonában. Béketervvel utaznak Moszkvába és Kijevbe az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén. Donald Trump a Fehérházban elmondta, új javaslat találnak elő a 4 éve tartó háború lezárására, de erről nem árult el részleteket. Csak annyit közölt, hogy Steve Witkoff különleges elnöki megbízott, és Jared Kushner főtárgyaló az államfő veje közvetíti elképzeléseiket, előbb az orosz, majd az ukrán elnöknek. Front vonul át fölöttünk, ezért a napsütés mellett több felhő lesz az égen, megerősödik a szél, elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. 26 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. A Dunántúlon lesz hűvösebb, keleten, délkeleten a legmelegebb. Holnapra már országszerte sok napsütést ígértek a meteorológusok, de nem lesz kánikula, 30 fok alatt maradnak a délutáni értékek. Hétfőn is nagyjából ez lesz, kettől aztán melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a szombati Best délután velem Bénémet Diával. 1 óra után járunk néhány perccel, és már is itt van az I Don't Wanna Know Mario Bayerns 2004-es slágere, aminek az alapja a Fugees 96-os Ready or Not című száma, amelyben Enya is közreműködött. Best.

Best FM, a legjobb zenék. Bár már ősz van, az ország nagy részén 26-32 fokokat mérhetünk. Holnap túlnyomóan derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül az északnyugati északi szél megélénkül, majd néhol megerősödik, és az előrejelzések szerint a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 18 fok között, a szélvédett helyeken kevéssel 10 fok alatt alakul majd. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 27 és 32 fok között valószínű.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M3-ason például új terelés épült ki Bag és 60 között, a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon, ugyanis aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányba a külső és a leálló sáv használható. Aztán az M6-oson Pécs felé a Pécsvárad Vémént csomópont után aszfaltoznak a 175-ös és a 177-es kilométer között, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon lehet haladni. Az M31-esen pedig az M3-as felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között a betontábla elemeket javítják a külső sáv zárásával. Ez okozza a lassú haladást, kitartást arra felé is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, itt a 2 óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, aztán jön a Hősök is. Ez lesz a játszunk, és a Wanted is velünk tart pár

0: Glad you can.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Támogatást, hitelt kapnak kisvállalkozások, mexikói kaktuszokat állítanak ki a fűvészkertben. Átmenetileg elbúcsúzunk a 30 fokos csúcsoktól. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, a gazdasági és energetikai miniszter Facebook bejegyzése szerint. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma, jelentette az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ. A kórokozót szúnyogok terjesztik. Lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek ötödénél jelentkezik, és nagyjából minden századik beteg állapota válik súlyossá. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vízer Budapest félmaratonon. 117 országból több mint 24 ezeren neveztek a holnapi versenyre, mondta a rádiónknak Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője.
2: Tavalyi csúcs, ami majdnem 21 ezer volt a Vízer Budapest félmaratonon, ez most 24 ezerre nőtt. Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 ezer magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8,5 ezer külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt ez az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
1: Mexikó virágait láthatják az érdeklődők jövő hétvégén az ELTE fűvészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A rendezvényen szakértői tanácsadás és családi programok is várják a látogatókat. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét és jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatódik a szombati Best délután, én Bérémet Dia vagyok, elhagytuk a 2 órát is, és már is itt a Wanted egyik legismertebb dala, amely az Egyesült Királyságban az első helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig szintén nagy siker lett, többek között a Billboard Hot 100 top 3-ig jutott.
0: Best FM.

Betafem a legjobb zenékét, igazi nyári slágerrel folytatjuk. Will Smith 1998-ban adta ki a Miami-t a Big Wild Style albumról, és az egyik legikonikusabb feel good hip-hop pop crossover slágerré vált. Teljesen a Miami életérzésre épül, napsütés, tengerpart, bulik és laza éles stílus. Hát gyakorlatilag egy zenei képeslap Floridából. A dal egyébként hatalmas nemzetközi siker volt, és segített is Will Smithnek abban, hogy a zenei karrierje is ugyanolyan erős legyen, mint a filmes. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Spirit FM a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M44-es autóúton például Kunszent Márton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé, a 6-os kilométernél található Szederkény, Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, így a külső sáv járható csak. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szalki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. 0620 5555 155, ez a hívható SMS és Viber számunk, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM legjobb zenék, a Delight slágere kísért bennünket, ez volt a Groove is in the Heart, ami egyébként az Így jártam anyátokkal című sorozatban is felcsendült, amikor Barney és Robin táncolt az esküvőn. Nagyon jó zenék érkeznek a folytatásban is, úgyhogy érdemes maradni. Előtte jönnek a hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érkezik majd Christina Aguilera a Kárbassal, de jó lesz, hiszen itt lesz a Jetlag és a Spice Girls, a Honey Beast pánik dala is bekészítve, úgyhogy a 90-es és a 2000-es évek nagy kedvencei érkeznek szépen sorban. Most pedig Nelly Furtadóval folytatjuk a délután. Say it right, már a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az auchan.hu-n. Irányoz Auchan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Újra próbálkoznak az unokázós csalók a Vármegyében. Nehéz helyzetbe kerültek a magyar méhészek. Várják a jelöléseket a díszpolgári címre és a velencéért oklevélre. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ismét unokázós módszerrel próbálják megtéveszteni az időseket Fehérvár megyében. Az elkövetők bajba jutott rokonnak, rendőrnek vagy ügyvédnek adják ki magukat, majd sürgetéssel pénzt vagy ékszereket igyekeznek kicsalni. Gyakran azt állítják, hogy a hozzátartozó balesetet okozott, kórházba vagy őrizetbe került, ezért azonnali segítségre szorul. A Vármegyei Rendőrség közösségi oldalán arra figyelmeztet, hogy ilyen esetben szakítsuk meg a beszélgetést, majd a megszokott számon keressük meg csalást. Tagunkat. Érdemes olyan ellenőrző kérdéseket is feltenni, amelyekre egy idegen nem tudhatja a választ. Ismeretlennek sem készpénzt, sem egyéb értéket nem szabad átadni, hivatalos személy ugyanis így módon nem kér ilyesmit. Ha mégis megtörtént a baj, haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyermekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezítheti. A Heimpár gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kor megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 4 óráig lehet rá regisztrálni. A részletekről Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónkban.
6: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan vizsgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
5: Javaslatokat várnak az idei kitüntetések díjazottjaira Velencén. Díszpolgári címet a településhez kötődő, széles körben elismert ember, Velencéért oklevelet pedig a helyiekért kiemelkedő munkát végző személy vagy szervezet kaphat, írja a város közösségi oldala. Az indoklással ellátott ajánlásokat szeptember 15-ig lehet benyújtani. Az elismeréseket az október 23-ai ünnepségen adják át. Szombaton hidegfront érkezik, erősen megnövekszik a felhőzet. Délután ismét hosszabb időre kisüt a nap, az északnyugati szél eközben megélénkül. A csúcshőmérséklet még 28 fok körül alakulhat, estére azonban jóval hűvösebb lesz. Vasárnap száraz, napos idő várható, 25 fokos maximummal. A jövő hét elején átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés. A hét közepétől viszont csapadékra is van esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello Fehérvár, hello Velence, nagyon vidám, kellemes szombat délutánt kívánok Önnek itt a 3 órási hírek után a mikrofonnál már Nagy Deci, a folytatásban egészen 18 óráig hozom Önnek életünk bestjeit, a 90-es, 2000-es évek legjobbjait, úgyhogy pánikra semmi ok, erről Max csak a Honeybee dalolhat a folytatásban, most pedig Christina Aguilera.
1: 108 és 90,4 Best

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol most megtudhattuk, hogy milyenek a balatoni lányok a Valmarnak és a Szikora Robinak köszönhetően. Bakonyi Istvánnak köszönhetően pedig ma 17 órai kezdettel megtudhatjuk azt is, hogy milyen a hó alatti beszéd. Ezt a kötetet mutatják be ugyanis ma délután Székesfehérváron a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Csóri Sándor Kossuth díjas költő esszéíró tiszteletére rendeznek ma emlékestet, amelyen Bakonyi István szerzeményét is megismerhetjük. Az eseményen közreműködik a Hungarikum Együttes és Hegedűs Lóránd, rajtuk kívül pedig előadást tart Sebők Melinda, a Vörös Marti Társaság elnöke is. A programra belépés díjtalan, minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 101.94,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Szombat van, ráadásul a tanévkezdés első hétvégéje, ilyenkor azért érdemes egyet szusztanni, kifújni magunkat az első heti stressz után, és kikapcsolódni egyet, amit bárhol megtehetünk szerte a városban, hiszen a városrészi piknikek szinte mindenhol várják a kikapcsolódni vágyókat, így például a nyár búcsúztató Manc piknik, a kisfaludi családi piknik, vagy éppen a felsővárosi utcabál, többek között természetesen, de akinek a mai nap nem jó, őt holnap is várják, például a béketéri pikniken. Vasárnap folytatódnak ugyanis a városrészi családi programok, így 15 órától a béketérre várják a vendégeket, koncerttel, zenével és játékos, mozgásos foglalkozásokkal. 15 és 19 óra között szervezik meg a béketéri pikniket, amelyen elsőként lesz csicsergő dúdoló, majd 16 órától a szegény ember szőlője címmel Tóth Olivér Artúr kobzos mesemondó zenés mesejátéka várja majd a gyerekeket, 17 órától pedig rock'n'roll slágerekre robhatjuk. Közben pedig nyitva áll a Szöcske Park, illetve a Csillámpóni élményközpont is, de lesznek szüreti fajátékok, úgyhogy tényleg mindenki megtalálhatja a kedvére való kikapcsolódási lehetőséget a programon, a részvétel díjtalan, sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt 0-24-ben, megállás nélkül a 90-es, 2000-es évek legjobb hangulatával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

Hogy betegen ne menjünk közösségbe. Ilyenkor a gyereknek otthon a helye, ahol pihenhet, hogyha még jelentős tünetei vannak, köhögés vagy esetleg hasmenés, akkor maradjon inkább otthon, ne fertőzze le a többi gyermeket és a tanárokat sem. Tanítsuk meg jól kezet mosni a Nebulót, hiszen ez az egyik legjobb hely a kórokozók számára. Rengeteg mindent megérintenek a gyerekek a suliban és a buszokon, az udvaron, ezért nagyon fontos, hogy mossanak kezet. A köhögés és a tüsszentés során apró kis cseppek kerülnek kórokozók a környezetbe, tehát tanítsuk meg nekik, hogy a könyökhajlatukba tüsszentsenek és szorosan takarják el vele a szájukat. A nátha a suli kezdés egy gyakori velejárója, így érdemes megtanítani a gyermeket a helyes orrfújásra is. A közlekedésről nem is beszélve, hiszen az iskola kezdésnél nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek tudjanak biztonsággal közlekedni, hogy még mikre érdemes odafigyelni, arról pedig a Vármegyei Hírportálon talál részletes infókat. A kiegyensúlyozott mindennapokhoz pedig a zene is szorosan hozzátartozik, méghozzá életünk legjobb zenéi 90-es, 2000-es évekből, ami közül már jön is Tóth Gabi slágere a Sors, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy megállunk egy icipicit. Na de csak néhány percre hírezünk, időjáráshozunk, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a tőlem ne.
2: Kérd bárkitől, hogy ne szeressen, ebben az életben csak tőlem ne.
1: Az órát pedig Justin Timberlake kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Három kategóriában pályázható az Alba Régia ösztöndíj. Díszmadár kiállítás van a hétvégén a Vokeműfházban. Projekt héttel indult a Tani Vadeákban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Három kategóriában hirdették meg az Alba Régia ösztöndíjat Székesfehérváron. A 2026-2027-es tanév első fél évére szóló támogatásra szeptember 25-éig lehet jelentkezni, közölte az FMC. Az egyik lehetőség azoknak szól, akik az előző évben meghatározott országos vagy nemzetközi tanulmányi, továbbá szakmai versenyen vettek részt. Az elért helyezéstől függően 30 vagy 60 ezer forint járhat. Külön kategóriát biztosítanak az Óbudai Egyetem Alba Régia karán, valamint a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén most kezdő, a feltételeknek megfelelő első féléveseknek. Ők 120 ezer forintra pályázhatnak. A székesfehérvári felsőoktatási hallgatói tanács tagjai 50 ezer forintot igényelhetnek. További részletek a város honlapján érhetők el. Hétvégén ismét díszmadár kiállítás lesz Székesfehérváron. A 31. alkalommal megtartott eseményen több száz papagájt, egzótát, pintyet és más szárnyast lehet megtekinteni. Videóvetítésekkel, gyermekjátékokkal, helyszíni rajzpályázattal, arcfestéssel, valamint arapapagájos fotózkodással is készülnek, tájékoztat az FMC. A kínálatot kígyósimogató és további állatok bemutatása egészíti ki. A helyszínt faágakkal, térben elhelyezett figurákkal és dekorációkkal teszik látványosabbá. A programnak a Voke Vörös Marti Mihály Művelődési Ház ad otthont. Projekt héttel indult a tanéva a Székesfehérvári Deák Ferenc Technikumban és Szakképzőiskolában. A Deák a hazai tájakon elnevezésű program sorozatban a diákok Magyarország vármegyeivel, azok természeti, kulturális, turisztikai és történelmi értékeivel ismerkednek. Az intézmény minden évben egy átfogó témára épülő, rendhagyó foglalkozásokkal kezdi az oktatást. A kezdeményezés lehetőséget ad arra, hogy élmény alapú módon mélyüljön el az adott területen, számolt be róla a város oldala. Korábban a világ sokszínűségét, majd a hazánkban élő nemzetiségek történelmét és hagyományait fedezhették fel. A hét során közelebbről is megismerhették az egyes vidékek jellegzetességeit. Szombaton hidegfront érkezik, erősen megnövekszik a felhőzet. Délután ismét hosszabb időre kisüt a nap, az északnyugati szél eközben megélénkül. A csúcs hőmérséklet még 28 fok körül alakulhat, estére azonban jóval hűvösebb lesz. Vasárnap száraz, napos idő várható, 25 fokos maximummal. A jövő hét elején átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés. A hét közepétől viszont csapadékra is van esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után már is pörgünk tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a pörgésben pedig olyan előadók kísérnek el minket, mint Eminem. Itt lesz majd a The Real Slim Shady, de énekelhetjük Rúzsa Magdival is a Na-na-nát. Az órát pedig, ahogy ígértem, Justin Timberlake kezdi már is. Jön a Rock Your Body, itt a Best-en.
0: 101.8 és 90.4 Best

do a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90,4.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Tehát egy 8 és 94 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben most a 20. század második felének meghatározó alkotója előtt tiszteleg a Halászkastély új kiállítása. 110 évvel ezelőtt született ugyanis Somogyi József, Kossuth Díjas szobrász művész és művészetpedagógus, az ő tiszteletére pedig szeptember 18-án nyílik meg a kápolnásnyéki Halászkastély legújabb időszaki kiállítása. Anniversaries Somogyi József 110, Somogyi osztály 40, ez a címe a tárlatnak, amelyben megismerkedhetünk az alkotó magyar köztéri emblematikus alkotásaival és erőteljes expresszív szobraival is. Művészi teljesítményét elismerték már Kossuth és Munkácsi díjjal is, valamint az 1958-as brüsszeli világkiállítás nagy díjával is, emellett érdemes és kiváló művész címmel is büszkélkedhetett. Munkásságának részleteiről a kastély közösségi oldalán talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, ahol pedig a 90-es, 2000-es évek bestjeivel büszkélkedünk, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, ahol a folytatásban már érkezik és Chef slágere.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Black Eyed Peas pumpálta fel a hangulatot az elmúlt percekben. Az elmúlt nyáron pedig a Széna Egyesület is igencsak felpumpálta a hangulatot. Mondhatjuk úgy is, hogy megtolta a nyarat, hiszen rengeteg programmal várták az érdeklődőket, hasznos időtöltést és közösségi élményeket nyújtottak a nyári szünidő idején is, ugyanis a tudomány, a technológia és a pályaorientáció világa felé kalauzolták a fiatalokat. A projekt során nem csak hallhattak a gyerekek a tudomány és a technológia világáról, hanem saját élményeiken keresztül próbálhatták azt ki. A programban szerepelt robotika, elektronika, 3D nyomtatás, programozás és megoldásfókuszú pályaorientáció is olvasható a Vármegyei Hírportálon. A nyár folyamán a technikai tudás, a kreativitás, a probléma megoldás, a kitartás és az együttműködés is nagyon fontos szerepet kapott. Nálunk itt a Besten pedig az együtt éneklés kap nagyon-nagyon fontos szerepet, hiszen biztos vagyok benne, hogy kívülről fújja a 90-es, 2000-es évek bestjeit, azokat a dalokat, amikre akár még egy kellemes nyári emléket is fel tud idézni. Például Rúzsa Magdi slágerével, tőle pörög a Nánáná itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Dolától szólt a Sehova se passzolok az elmúlt percekben. Hát jó lenne, hogyha a szúnyogok is most már úgy éreznék, hogy ők tényleg nem passzolnak bele a mi életünkbe, aztán eltűnnének valamerre. És hogy ez így legyen, abban segít nekünk a katasztrófa védelem. Ugyanis holnap után, hétfőn, napnyugta után szúnyogkérítést végeznek Székesfehérváron. De nem kell aggódni, a permetezéshez használt szer melegvérű állatra és emberre nem veszélyes, viszont a méhészeket arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Biztos, ami tuti. Hogyha esetleg az időjárás áthúzza a számításokat és a terveket, akkor kedre, illetve szerdára halasztják a szúnyogírtás napját. De tudja, a szakemberek hiába dolgoznak a szúnyogok ellen, hogyha mi magunk az otthonunkban, az ingatlanunk környékén nem teszünk rendet, úgyhogy kerüljük annak a lehetőségét, hogy különféle vízgyűlemek jelenjenek meg, akár a csatornában, az esővízgyűjtő hordókban, edényekben, vagy kint felejtett játékokban. Itt pillanatok alatt kifejlődnek ezek a kis vérszívók, amik aztán megkeserítik az estéinket. Ráadásul nem tudom, hogy van vele, szerintem egyre jobban csípnek. Mármint, hogy úgy megérzi az ember, amikor rátalál egy-egy szúnyog, hát nem egy kellemes érzés, úgyhogy érdemes megszüntetni a kis lakóhelyeiket. Életünk legjobb zenének lejátszását viszont nem szüntetjük meg, ezt ígérem önnek, hiszen rengeteg olyan dal van, amire a 90-es, 2000-es években óriásiakat bulisztunk, és azóta is. Nagyon jó helyen vannak itt a Best FM zenei listáján. Ilyen például Tupac slágere is, a Changes, amit már is pörgetek önnek a folytatásban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet. Hírezünk, időjárás azon. Aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Enged, hogy szabad legyek.
2: Akkor enged, hogy szabad legyek.
1: Az órát pedig Gácsó kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
5: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
6: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint. 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban. 3 darab vásárlásakor darabonként csak 239 forint.
5: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Hősképzés plusz tartanak a mentőállomáson. Új funkciót kaphatnak az egykori iparterületek. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Székesfehérváron. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kibővített életmentő programot tartanak hétfőn a székesfehérvári mentőállomáson. A Hősképzés Plusz keretében az érdeklődők megtanulhatják az újraélesztés alapvető lépéseit, valamint az automata külső defibrillátor használatát. Emellett betekintést nyerhetnek a szolgálat mindennapjaiba, valamint közelebbről is megismerhetik a járművek felszerelését. Pályaorientációs tájékoztatást is kaphatnak az egészségügyi hivatásokról, az elérhető munkakörökről és karrier lehetőségekről. A résztvevők azt is elsajátíthatják, miként ismerhető fel a hirtelen keringés megállás, és hogyan kell segítséget hívni. A helyes mellkas kompresszió lépéseit szintén begyakorolhatják, amelyet a szakemberek kiérkezéseig kell alkalmazni, közölte a város oldala. A gyakorlatorientált foglalkozás miatt a létszám korlátozott, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Számtalan elhagyott iparterülettel találkozhatunk a városokban. Az elhanyagolt, olykor illegális szemét lerakóvá váló területek ugyanakkor lehetőséget is rejtenek. Hívja fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barna mezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt hallják.
8: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
7: Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Székesfehérváron. A permetezést szeptember 7-én napnyugta után végzik el a városban. Ha az időjárás ezt nem teszi lehetővé, kedden vagy szerdán pótolják az írtást. Tájékoztat a város oldala. A használt szer kis mennyiségben kerül a környezetbe, és az érzékenyebb rovarokat pusztítja el. Emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A méhészeket arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szombaton hidegfront érkezik, erősen megnövekszik a felhőzet. Délután ismét hosszabb időre kisüt a nap, az északnyugati szél eközben megélénkül. A csúcshőmérséklet még 28 fok körül alakulhat, estére azonban jóval hűvösebb lesz. Vasárnap száraz, napos idő várható, 25 fokos maximummal. A jövő hét elején átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés. A hét közepétől viszont csapadékra is van esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A kötőlési hírek után robogunk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en a szombati best délutánban, ahol olyan előadók lesznek a társaink, mint Desiré. Pörög tőle majd a Life egy hihetetlenül pozitív hangvételű dal, mint ahogy a Volt egy álmom is az Ári Mafiától, az órát pedig Gadzsó kezdi már is.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az Airi Mafiától szólt a Volt egy álmom az elmúlt percekben. És biztos vagyok benne, hogy sokunknak az az álma, hogy újra régi arcát mutassa. A Velencei tó tel is tele legyen vízzel és lehessen benne gyönyörködni. Az pedig egy másik álom, hogy a meder tiszta legyen. Ezen álom megvalósulásán pedig most már rengetegen dolgoznak, hiszen tulajdonképpen hétről hétre indulnak önkéntes csapatok a Velencei tóhoz, hogy összegyűjtsék a mederben található hulladékokat. Például egészen ma este 8-ig a sukorói szabadstrandon is azon dolgoznak az emberek, hogy begyűjtsék a gumiabroncsokat, a betontörmelékeket, vagy éppen a horgász hulladékokat. Tó 5 pontján lehet egyébként csatlakozni a felhíváshoz, amelyről részleteket a közösségi oldalon is talál. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéinek hallgatásához lehet csatlakozni, amelyek jól jönnek akár a medertisztításhoz is, akár a hétvégi nagy takarításhoz is. A folytatásban például Desiree Slágere, Pörög Máris a Life itt a Besten.

0: 98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben is óvatosságra int mindenkit a katasztrófa védelem. Az iskola kezdéssel ugyanis könnyebben elterelődhet a figyelmünk, és így bizony hajlamosabbak lehetünk elfelejteni ezt-azt. Mozgalmassá válnak a reggelek, a rohanunk, ide kapunk, oda kapunk, aztán vagy otthon hagyjuk a telefontöltőnket, vagy bedugva marad a kenyérpirító, esetleg még megy a hajszárító is. Ugye a háztartások elektromos hálózatát ilyenkor egyszerre több készülék is terheli, emiatt pedig igen gyakori a lakástűz. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne használjunk sérült kábeleket és hosszabbítókat, valamint ne terheljük túl azokat. Lehetőség szerint választjuk le a hálózatról a használaton kívüli elektromos eszközöket, hogyha pedig a lámpák gyakran pislákolnak, vagy szikrázik a konnektor, akkor ellenőriztessük a hálózatot szakemberrel. Jó, hogyha van a kéznél kis megszakító, illetve kézi tűzoltó készülék is. Ne felejtsük el, hogy elektromos berendezést soha ne oltsunk vízalapú oltóanyaggal, hogyha pedig mégis megtörténik a baj, és kigyullad az elektromos berendezésünk, akkor először áramtalanítsunk, aztán értesítsük a tűzoltókat a 112-es segélyhívószámon. Erre kér mindenkit a katasztrófa védelem. Ugye Székesfehérváron az utóbbi időszakban nagyon sok lakástűz volt, nyilván egy is sok, az elmúlt időszakban több ilyen tűzhöz is riasztották a tűzoltókat. A héten például egy részben romos palafedésű parasztház égett teljes terjedelmében sárgaszín. Személyi sérülés szerencsére nem történt. Vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra, hiszen a biztonság a legfontosabb. Na meg az, hogy jó kedvünk legyen, úgyhogy ha ehhez kell egy kis segítség, akkor nem kell semmi más tennie, csupán a 101.8-ra és a 90,4-re hangolnia, mert hogy itt pörögnek a 90-es, 2000-es évek bestjei, amiket megállás nélkül játszunk önnek. Így a folytatásban már érkezik is a Margaret Island slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol kasintasztalt a Hide You az elmúlt percekben. Micsoda dal volt ez annak idején, és hát most is óriási tól. Nekem rengeteg gyerekkori, vagy egy fiatalkori emléket hozott fel, például a jó kis pánhófos bulikat, amikor erre tomboltunk. A folytatásban pedig DJ Biki szettjére tombolhatunk, hiszen 18 órától ő érkezik majd itt a Besten, méghozzá a Night Shift-ben, ami viszont azt jelenti, hogy nekem már el kell köszönnöm. Így Pápai Joci és Majka közösével a Barokkal már a búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy velem tölti majd a vasárnapi Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek! Milyen?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok helyre hívták a tűzoltókat a viharos szél miatt. Légi bemutatón zuhant le egy vadászrepülő Görögországban. Jövő hét elején melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megtépázta az erős szél az ország egy részét, a tűzoltókat több vármegyében autókra, épületekre, vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak miatt hívták. Szükség volt a katasztrófavédelem embereire egyebek mellett Baranyában, Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban és a fővárosban is. A harmadik kerületi Nánási úton például kocsikra esett egy fa. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalog átkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében nem a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000-en betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma. A kórokozót szúnyogok terjesztik, lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek 5-nél jelentkezik. És nagyjából minden 100. beteg állapota válik súlyossá. Vadászrepülő zuhant le egy légi bemutatón Görögországban Athén mellett. Azt egyelőre nem tudni, mi történt az F4 Phantom bombázó két pilótájával. A helyszínen készült videón fekete füst gomolyog pár száz méterre a légi bemutatót figyelő tömegtől. Arról sincsenek hírek, hogy a nézők közül megsérült-e valaki. Az embereket arra kérték, hagyják el a területet. A mai néhol esős idő után holnapra több napsütést ígérnek, jönnek a részletek a várható időjárásról. Holnapra derült vagy gyengén felhős időt ígérnek. A legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra juthat, de az esernyőkre valószínűleg ott sem lesz szükség. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. Hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő várható, de még melegebb lesz, 28-33 fok. Az igazi ősz talán hét közepén érkezhet meg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött, hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én tudom a Night Shift.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Egyes stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerülték az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjetek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt is, hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tippként elküldeni az info@bestfmbudapest.hu-ra. Amúgy pedig, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a saját oldalunkat, a Best FM Nácsiptet Facebookon is és Instán is, és persze ott van a Best FM Rádió Magyarország szintén Facebookon és Instán, hogyha a rádió

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája itt a Best FM-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 millióból fejlődhetnek turisztikai kisvállalkozások, több mint 24 ezeren futnak holnap a Budapest félmaratonon, hét elejétől melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, indul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte Facebook oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertesek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek 80%-a vidéki turisztikai vállalkozástól érkezett. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan visszatudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Nevezési rekord a Vizer Budapest félmaratonon. Holnap több mint 24 ezeren indulnak a versenyen. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is napokkal ezelőtt betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók. A tömeg miatt csaknem 50 percig tarthat majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. A futóverseny miatt egyébként a fővárosban korlátozásokra kell készülni. Az autósok holnap számítsanak egyebek mellett a pesti és a budai alsórakpartok, a Szabadsághíd vagy az Árpád fejedelem útjának szakaszos lezárására. A változások több busz és villamos járatot is érintenek. A részleteket megtalálják a BKK oldalán. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A megszokottnál tovább közlekedik az Adria Intercity. Újabb túlélőket találtak a nepáli áradások után. Egyre melegebb lesz majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén október elejéig közlekedik az Adria Intercity. A járat népszerűségének köszönhetően a szokottnál tovább utazhatunk vonattal Budapest és Split között, közölte Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a nemzeti emlékhely és kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta rádiónknak Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
2: 1956-nak az előtte és utána lévő kommunista terrornak a legfontosabb emlékezeti helyszíne a 301-es parcella kopjafái most már megértek felújítása. Ugye ezeknek a nagy részét az Enkonnő csoport állította még ott föl. A 300-as és a 301-es parcella emlékhelye és emlékjelje is újra régi fényükben fogják fogadni mindazokat, akik szeretnének nem csak Nagy Imre, mártír miniszterelnökre és vele együtt kivégzett sorstársaira, de akár Tóth Ilonkára, Mansfeld Péterre, Brusznyai Árpádra és más az új köztemető melletti Kozmócéi börtön kisfokházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
1: Két újabb túlélőt találtak a nepáli katasztrófa helyszínén. Egy nőt és egy kínai munkást sikerült élve kihozni a romok alól a himalájai áradások után 10 nappal. A kínai-nepáli határnál augusztus 26-án egy gleccseromlás okozhatott áradásokat. Az eddigi adatok szerint legkevesebb 1300-an haltak meg, és több mint 5000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. 3 közönség találkozóval és 24 filmmel várja a nézőket a Koreai Filmfesztivál Budapesten. Szeptember 25-e és október 2-a között a történelmi drámáktól a road movie-n át a zombis vígjátékig különféle alkotásokat láthatnak az érdeklődők. A közönség idén is szavazhat kedvenc filmjére. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki szeptember első hétvégéje, ami azt jelenti, hogy elkezdődött a suli, az ovi és a többi, és a többi, és a többi, a szülők pedig fellélegeztek. Most pedig búcsúzzunk el a szombattól, jön DJ Sammy és Luna közöse.
3: Ez a Night Shift,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. So, sisters, let me hear ya.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Eljött az idő, amire minden szülő várt. Elkezdődött az iskola, elkezdődött az óvoda, és Istenem, mennyire jó érzés volt az, amikor a gyereket kipakoltuk ennél a helynél, és azt mondtuk neki, hogy délután találkozunk. Visszakaptuk egy picit az életünket, visszakaptuk az időnket, és kifújhattuk magunkat. És most is ugyanezt tehetjük a legjobb zenékkel, hiszen most jön a The Sound Lovers, ez a Runaway.

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Időutazásra fel, hölgyek, urak, méghozzá a legstílusosabb fajtából. Érkezik 2001 abszolút klub himnusza. Eve és Gwen Stefani közöse. Ezt kérem szépen a Let Me Blow Your Mind. Yeah.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az együttes, aki megcsinálta anno a Don't Light. Nagyon sokan tudjátok, ők a Black Eyed Peas, de hogyha már ezt megcsinálták, akkor már tényleg elmondhatták, hogy valójában mi történt anno, hogy Fergie kivált tőlük. De erre szerintem soha nem derül fény. Na mindegy is, induljon!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Házakra, vezetékekre, kocsikra döntött fákat az erős szél. Kaktusz kiállítás lesz a budapesti fűvészkertben. Jövő hét elején melegszik majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megtépázta az erős szél az ország egy részét, a tűzoltókat több vármegyében autókra, épületekre, vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak miatt hívták. Szükség volt a katasztrófavédelem embereire egyebek mellett Baranyában, Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban és a fővárosban is. A harmadik kerületi Nánási úton például kocsikra esett egy fa. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalog átkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában idén már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket. Különösen az elmúlt hetekben ugrott meg az esetek száma. A kórokozót szúnyogok terjesztik, lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek ötödénél jelentkezik. És nagyjából minden századik beteg állapota válik súlyossá. Mexikó virágait láthatják az érdeklődők jövő hétvégén az Elte fűvészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. Ezek annyira hasonlítanak a környező sziklákra, hogy a növényevő állatok gyakran észre sem veszik őket. A rendezvényen szakértői tanácsadás és családi programok is várják a látogatókat. Híreink végén néhány szó az időjárásról. Holnap általában derült vagy gyengén felhős napos időnk lesz, északkeleten és délnyugaton pihenhet valamivel több gomoly felhő az égen, de esni valószínűleg ott sem fog. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. A hét elején aztán megint melegedni kezd az idő, hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, a szél többnyire mérsékelt marad, éjjel akár 9-15 fokig is lehűlhet a levegő, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Szépen haladunk a vasárnap felé, szépen haladunk előre, mondjuk nem csoda, ilyen jó zenék mellett egyszerűen repül az idő. Most az isteni Beyoncé kezdi ezt az órát, ezt kérem szépen a Naughty Girl.
3: Ez a Night Shift a Best.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy igazi mérföldkő a hip-hop és az R&B történetéből. Letisztult alapok, fülbemászó ének és az a hamisítatlan New Yorki vibe. Dőljünk hátra és élvezzük a dallamokat. Érkezik Fresh Michael-től a Ghetto Superstar.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, itt az ideje kis stílusos fülbemászó elektropopnak. Hagyjuk hátra a gondokat és induljunk el a helyes irányba. A gossippal következik a Move in the Right Direction.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben a Fatboy Slim korbácsolta fel a hangulatot, és elég jól is sikerült neki, hiszen ez volt a Rockefeller Skank. Viszont most a folytatásban nem lassítunk, sőt, egy picit dallamosabb, de attól függetlenül bulis sláger érkezik nálunk. Ez a Matchbox 20, How Far We Come. Na gyerünk!

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, igazi nosztalgikus hangulat érkezik a buli huligánoknak, hiszen egy örök darab, egy igazi klasszikus érkezik nálunk, ami nem más, mint a Fragma és a Tokas Miracle. Na, hát akkor szerintem élvezzük, és jöjjenek azok az emlékek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nem lesz áruhiány, ezt ígérik a tojástermelők. Több mint 24 ezeren indulnak holnap a Budapest félmaratonon. Hét elejétől melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fejleszthetnek a kisebb vállalkozások, indul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Csaknem 800 hazai cég juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte Facebook oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertesek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, a kérelmek 80%-a vidéki turisztikai vállalkozástól érkezett. A pénzt új gépekre, eszközökre, fejlesztésekre fordíthatják az érintettek. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukoricatakarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Pákozd Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából, tehát stabilan vissza tudtak állni azok a kapacitások, amik kiestek. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon mértéke, illetve az esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Nevezési rekord a Vizer Budapest félmaratonon, holnap több mint 24 ezeren indulnak a versenyen. A félmaratoni és a 10 kilométeres táv is napokkal ezelőtt betelt. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeznek futók. A tömeg miatt csaknem 50 percig tarthat majd, mire mindenki áthalad a rajtvonalon. A futóverseny miatt egyébként a fővárosban korlátozásokra kell készülni. Az autósok holnap számítsanak egyebek mellett a pesti és a budai alsórakpartok, a Szabadsághíd vagy az Árpád-fejedelem útjának szakaszos lezárására. A változások több busz és villamos járatot is érintenek. A részleteket megtalálják a BKK oldalán. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Holnapra derült vagy gyengén felhős időt ígérnek. A legtöbb felhő egyébként északkeletre és délnyugatra juthat, de az esernyőkre valószínűleg ott sem lesz szükség. A hőmérséklet 24-28 fokig emelkedik. Hétfőre is sok napsütés juthat a néhány felhő mellett, nappal már 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Kedden ismét felhős napos száraz idő várható, de még melegebb lesz, 28-33 fok. Az igazi ősz talán hét közepén érkezhet meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 10 óra elmúlt, viszont mi nem lassítunk, hanem folytatjuk a legjobb zenékkel. Most kérem szépen, a Nickelback kezdi ezt az órát, bár igaz, hogy elég megosztóak az egész világban. Jön a Photogram!
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán, akik egyszerűen nem értik, hogy kit, mikor és miért kell felköszönteni. Na vágjunk is bele, most kérem szépen, azaz holnap kérem szépen, Zakariás névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Beákat, a Csanádokat, a Beátákat, a Harkányokat és a biztonság kedvér, az Idákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgot, holnap köszönsd fel így vagy úgy, ennyi. Na meg persze hallgasd a Best FM-et, hiszen most jön Kenny Dope, ez a The Bomb.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Enesztézsa anno eldöntötte, hogy meg fogja bosszulni azt, hogy mindenki visszautasította. Hol azért, mert alacsony volt, hol azért, hogy maradjon inkább a táncnál és a háttéréneklésnél, hol pedig azért, mert azt mondták, hogy egyszerűen egy ilyen mélyhangú előadóra, főleg egy úgymond szingli énekesnőre nagyon nincs szüksége a világnak. De ő bebizonyította, hogy igen, na, jön a One Day in Your Life.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a Backstreet Boys után egy kicsit gyorsítunk a hangulaton, fel a kezeket a magasba, és álljunk neki nagyon vadul csápolni, megugrálni, megpartizni, hiszen jön Denzel, és up, pump it up!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jelentem, hogy indul szeptember első szombatjának utolsó órája. Bizony, bizony, ami persze tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel, Armin van Helden kezd, ez a My, My, My.
1: Ez a Night Shift, a

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és kérem szépen, nagyon jó hírekkel szolgálatok. 19 fokra ébredünk, 28 lesz napközben, úgyhogy egy tök jó nyári nap, élvezzük ki minden egyes sugarát a napocskának, én azt mondom. Na meg a legjobb zenéknek is, hogy de micsoda hang jön most a folytatásban. Whitney Houston, I'm your baby tonight. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, egy igazi hang, egy csodálatos nő és egy elképesztő kisugárzás érkezik most nálunk, kevéssel 11:30 után. Ő nem más, mint Sophie Alice Baxter, és az a dal, ami a frissen szakítottaknak szól, ez a Get Over You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, mi a dolgotok? Ezt a két oldalt megkeresni, ezt a két oldalt lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig persze, hogy hozom a legjobb zenéket. Most kérem szépen, Akon érkezik, és a Lonely.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra csatlakoztok hozzám. Addig is mindenkinek minden jót, meg amit ilyenkor szoktam mondani. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao! Everything.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.